0: so kave. Hvala.
1: Ne bo noben
2: ne,
1: kave?
2: Ne.
1: Aha, okej, okay,
2: okej. Okay.
3: To je jutranji ritem.
4: Na Radiu Celje.